Ninja del Magnum Stanley. Secondo világban, hol a kényelm az úr, a harmad, mert ő magában is üdvösséget volt.